Ade bi firi me nsɛm ɛbɛyɛ me ya ade ba kɔ pɛ na yɛ wo Nyankopɔn nko ɛna wonim na sɛ meyɛ wo Nyankopɔn heart meyɛ wo nyame wakomade megye di na megye tom sɛ wo Nyankopɔn bɛkɔ so asɔ gya no ɛwɔ me so.